Katonda waffe, nze mibiri gyaffe, nagyo girikulumizibwa mu ggulu. Musakule eno, twesabire obulamu bwaffe, bulangire Yesu omuzuukize.

0: Jók súvira.
1: Kácsolja vangén, súvira muszácsó, nem újn závó, góljimpá én nem majom unszín. Ácsé vagy kvácsolja.

nejituwa okusuubira mu busaasizi bwa Katonda waffe nti emibiri gyaffe nagyo girikulumizibwa mu ggulu. Musakula eno twesabire obulamu bwaffe bulangire Yesu omuzuukizi.